Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nemzeti Színház szomszédságában álló Zikkurat a bibliai Bábel tornyának stilizált másolata. A csigatorony belsejében 7 terem található, bennük időszakos kiállításokkal. Ez a Zikkurat galéria, amely a Nemzeti Színház kiállítóhelye a színház közvetlen szomszédságában. Az építmény magassága 11,6 méter, földszinti átmérője pedig 29 méter. Az épület az Új Nemzeti Színházzal egyidejűleg épült, és 2002-re készült el. Tetejébe ingyenesen fel lehet menni, a kilátás pedig egészen különleges, hiszen Dél-Pesten nem sok magaslati pontról csodálhatjuk meg a várost. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a szigetekre vonatkozik.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-je. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette. A kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon spótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kofajáratok utasainak többsége, ahogyan a népies elnevezés is mutatja, piaci árus volt. A kofák a legolcsóbb harmadosztályú jegyet vették meg, hogy batyúikkal, kosaras áruikkal a lehető legolcsóbban jussanak fel a fővárosba, ahol a portékájukat árulták. Ezeknek a hajóknak a belső kialakítása viszonylag egyszerű és dísztelen volt, hiszen nem csak embereket, hanem zöldséget, gyümölcsöt és állatokat is szállítottak. A járatok két útvonalon közlekedtek. A Nagy-Dunai járat Mohácsról indult Budapestre, majd aznap éjjel vissza Mohácsra. A Kis-Dunai járat Esztergom és Budapest között közlekedett, és a járművek minden útjukba eső kikötőnél megálltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallott.
1: Múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszok pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon sportlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: kellett írni. Mi a gyerekek sorsa? Ezt mindig megkérdezem, hogy az író kiadja a kezéből, és onnantól szabad pléde, vagy azért törődik a darabokkal, például az Árnyék sorssal, ami holnap látható a Pesti Viradóban.
1: Speciál az Árnyék sorsnak minden előadásán ott voltam. Hát mert érdekel, nagyon jók a színészek, Majziket itt zseniális a Sarolta szerepébe, és az ember úgy végigköveti, hogy egy színészbe hogy érik meg egy szerep például, és mindig más, és egyre jobb, és nagyon izgalmas történet az egész így.
0: Petneházi Attila valamit beleszól, változtat, vagy működ?
1: Nem. De ő is, hát ő jelen van nyilván, mert ő is játszik a darabban, de például a Borbálát is ő rendezte, és ő minden előadásra elmegy saját jó szántából, nincs kirendelve, nem kell neki, de ő megy és követi az előadást, és ott viszont mindig korrigál, és jelzi, hogy most ez jó volt, vagy itt másképp, vagy minden ő Gajdó Delinkével tényleg így végig viszi, amit azt mondta, hogy a Delinke az ő pigmalionja, mert annyira tényleg vele él ebbe a szerepbe, és csinálják.
0: Amikor Borbálát mondunk, akkor Nádasdy Borbála életének egy szeletéről van szó, amikor az Árnyék sorsról beszélünk, akkor Sarolta, ugye? Klebersberg Kunóné Botka Sarolta élete az, ami holnap is például a Vigadóban látható, de amiről beszélgetünk, az egy könyvről beszélgetős program. Mircse Zsuzsa ül majd Máriával szemben, és előttük egy szép színes könyv, a Kastély titkos lakói. Már dörzsölöm a tenyerem, mert én jó gyerek vagyok. Kifejezetten gyerekeknek szól a könyv?
1: Ez kifejezetten mesekönyv.
0: Mesekönyv?
1: Ez igazi, klasszikus mesekönyv.
0: És mi ez a bizonyos kastély? Csak nem?
1: A Klebersberg kastélyról van szó. Ez az épület, ez a Klebersberg házaspárnak az otthona. Tehát ez az a bizonyos szalon, ahol csináljuk a rendezvényeket, és ez az egész mesetörténet úgy jött létre, hogy nagyon sok érdekes szobor, faragás, minden tárgy van a kastélyban, és úgy szó-szót követett, és akkor az én igazgatom, a Szollár Péter így feldobta, hogy kéne egy gyerekeknek való valamit csinálni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor kell ebből egy mesét írni nekem, ez így nagyon nagyon kedves feladat. Én nagyon szeretem így a dolgokat így összekötni.
0: Most félve mondom, de a Mérges Galóca is ezt bizonyította, ugye? A gyerekekhez való, a mesékhez való viszonyt, igen. Na, félbeszakította Mária, bocsánat, de én vagyok a rossz zöld manó. Egy jó zöld manót kérek.
1: A jó zöld manó, az már egy másik könyvemben is szerepelt, a Toboz mesékbe, és valahogy így nagyon megszerettem ezt a figurát, a zöld manó, egy zöld bogár tulajdonképpen, amelyik adott helyzetekbe, amikor a gyerekek közelébe kerül, és mesét kell varázsolni a gyerekeknek, akkor hirtelen átváltozik zöld manóvá. És ez a zöld manó itt ebbe a kastély titkos lakóiban is, ő lesz tulajdonképpen ennek a cselekménynek a mozgatója. Tehát ő viszi az egész társaságot körbe a kastélyban, meg a kastély kertbe, és így módon kerül bemutatásra maga a kastély. Tehát ez egy ilyen cseles dolog, hogy a gyerekek is a Klebersberg házaspárnak az otthonát ilyen módon, így kötve, mesefigurákhoz kötve megismerjék, meg a szülők is. Tehát lehet aztán majd egy olyan játékot csinálni később, hogyha elolvasták a könyvet, hogy eljönnek, és végig kell nézni, hogy tulajdonképpen melyik figura, melyik is, amelyik megelevenedett.
0: Ugye jól érzem, hogy lesz ebben, és van ebben történelem is.
1: Történelem ilyen értelemben nincsen.
0: Tehát nem, szigorúan nem, de hát csak...
1: Nem, szigorúan nem. Hát annyi

0: Van, hogy hát van egy királynő, de hát ő királynő, a mesébe a királynő, aki a kovácsoltas kapu felett van a valóságban, de ez is csak egy szimbólum, tehát azért nem adott királynő, hanem legalábbis nem tudunk róla, hogy melyik királynő van ott megmintázva, meg van egy kis sárkány, aki a mesében aztán a Sambuka lesz, aki a Csilláron akar hintázni, mert ő egy ilyen kis sárkány, és bele is gapajodik a Csillárnak a különböző kis kövecskéibe, és aztán majd ki kell szabadítani. Hát ilyen kis történetek vannak benne.
1: 21. században Mária, tehát szóval nem létezik látvány nélkül semmi, és ezért is kell, hogy Kállai Nagy Krisztina rajzait mondjam, illusztrációit mondjam, hogy mondjam?
0: Hát illusztrációi, és a Krisztának nagyon, nagyon, én nagyon szeretem az ő vizuális világát, meg a színvilágát. A másik mesekönyvemet is, a Zöld Manósat, azt is ő csinálta, ő illusztrálta, tehát mi már ilyen szerző páros vagyunk lassacskán, és tényleg én ragaszkodtam hozzá, hogy ezt is ő rajzolja meg, és nagyon, nagyon jól el szokta találni, mert azért ez nagyon fontos, hogy egy mesefigura, aki nem is általános, szóval ezek mind nagyon speciális figurák, mivel az egész helyzet nagyon speciális, hogy a szobrok megelevenednek, meg stb. A vázáról lelép egy leányzó, akit majd Jászminnak hívnak, ő lesz a barátnője a húsvér kislánynak, mert van benne egy igazi ember szereplő.
1: Lili.
0: Nagyon szükséges volt, mert különben nem lett volna teljes az egész társaság, és szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy az egésznek a karakterét, meg a humorát az illusztrátor észrevegye, és visszaadja, és a Krista ezt meg tudja tenni. Hát itt van például ez a maga borítónak a rajza, hogy ez is egy én tündérinek tartom egyébként ezt a rajzot, hogy a Pegazus, a fehér ló, és rajta a hátán az egész társaság, és ott keresik ezt a bizonyos kincses mesekönyvet a Faodóba, ahol aztán majd, de nem árulom el, mert tessék elolvasni a könyvet.
1: És nyilván a holnapi beszélgetés célja sem, hogy mindent eláruljanak. Szóba kerül-e az, most pletykálni fogok, amiről mi itt már percek óta beszélgetünk, gyerekek és olvasás?
0: Hát...
1: El ne szomorodjon.
0: Nem szomorodom el, mert én azért azt remélem, hogy mivel ez egy kisgyerekeknek is szóló mesekönyv, nagyon sok felnőttet meghívtunk a közönségünkből, sokan jelezték, hogy el fognak jönni, tehát, hogy felolvassák a gyerekeknek, és felkeltik az érdeklődését az olvasásra, hogy amikor majd iskolába kerül, hogy akkor ő maga is felüsse ezt a könyvet, és akkor elkezdje kutatni, hogy hát hogy is van ez az egész történet, mert ez egy izgalmas történet, egy nagy kaland. De hát úgy általában az olvasás, mint olyan, az olyan, mint egy falat kenyér egy embernek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy olvassunk. Ez egyáltalán nem kérdés. És hogyha ezt nem ismerik fel, szülők, pedagógusok nyilván felismerik, a szülők nem tudom, a nagy rohanásba, de ez létszükséglet, mert a gyereknek nem tud a fantáziája kibomlani, nem tud az érzelmi világa. Tehát az, hogyha ő készen kap egy gépen közvetített valamit, az nem az, mint hogyha egy embertől hallja, vagy saját maga olvassa, és a saját képzelete vetíti az ő agyába ezeket a jelenségeket, meg figurákat, amikről olvas. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: szülői felelősséget is említett, vagy szülői munkát, a mesélés beletartozik?
0: Abszolút. Abszolút.
1: Ez egy mesélhető könyv, ez olvasható este az ágynál?
0: Teljesen. Igen? Fejezetekből áll, és minden fejezet úgy záródik, hogy akarja már a következőt. Mert hiszen egy történet.
1: Akkor ez lehet egy sorozat is. Tehát ezen a héten hány fejezet van?
0: Hát, vagy 12.
1: Akkor az egy hónapig, akkor az kitart esténként.
0: Igen.
1: Jó. Hál' Istennek nem panaszkodás lett ebből, de az olvasás fontosságát ezt Máriával mindig fontos hangsúlyozni. Így is ír? Látja, amit ír? Elképzeli?
0: Hát teljesen.
1: Igen?
0: Hát abszolút, de bármit írok, látom. Hát főleg egy mesét, hát én imádom a meséket, és szóval lubickolok benne szinte, mert látom, persze, hogy látom, hát azért vannak ilyen egészen abszurd dolgok benne, hogy a föld alatti folyosón a kis lárvák, azok paplanban vannak, mielőtt kibontakoztálnak, a mese szerint paplanban vannak.
1: Jó, a biológia órára gondolok vissza, hát valamennyire, igen, úgy betakarva, mint egy csecsemő,
0: hát
1: úgy
0: fekszenek. Hát be vannak gubózva, hát az olyan, mint a paplanban lennének.
1: És rögtön el is képzeltem magam előtt.
0: És ott vannak a kis, a falon ott vannak a kis ágyaikban. Végig, és vigyázni kell a többieknek rá. Samuka az mindig a tüskéivel meg akarja karcolni őket, aztán mindig szólnak neki, vigyázz Samuka a lárvákra.
1: Egy fontos kérdés, annak ellenére, hogy Lili az, aki a titkok nyomába ered,
0: igen.
1: Ez fiúk számára is élvezhető?
0: Abszolút. Hát három fiú is van benne, a három kis szobor megelevenedik. Tibi, Dóni és Tádi, és ők is főszereplői, persze, és nagyon sok csíntevésen követnek el, többek között, hogy bemennek a konyhába, és megeszik a vendégeknek szállt reggelit.
1: Teszem szét, egy igazi fiú az ilyen. És ezt nyilván jól tudja Mircse Zsuzsa is. Mircse Zsuzsával jó beszélgetni?
0: Mircse Zsuzsával, én most fogok először így beszélgetni.
1: De hát barátnők.
0: Barátnőm, és én minden hónapban hívom őt a Művésztükör sorozatba, és ott rendkívül jól beszél. Szóval annyira sokszor ő menti meg a helyzetet, mert nem minden interjú alatt olyan napra kész, vagy lákverték, hogy kivágja magát, de Zsuzsa az nagyon felkészül, ott kezdem, hogy nagyon felkészül, mindig, és nagyon szellemesen, nagyon precízen, nagyon-nagyon jól kérdez, és nagyon szép.
1: Már csak ezért is érdemes. Értettem, rendben, május 28-a, ami holnap után lesz, tehát csütörtökön este 6 órakor, Pébersberg kastély, és a szalonhoz szokjanak hozzá, azért én még ma estére odaférnek, nem biztos, hogy a magyarul álmodnira a Szegedi Nemzeti Színház vendégelőadására beférnek még, de ezt is ajánlom, és ugye akkor a Vigadót is, az Árnyék sorsot, ha valaki elmulasztotta volna, akkor igen, pesti holnap. Vigadó, az pedig holnap lesz, és a kastély titkos lakóit minden fiúnak, lánynak ajánlom, és elnézést, hogy faggattam az olvasás fontosságáról, de ez nagyon fontos.
0: De ez nekem is kedvenc téma.
1: Ráadásul jön a nyár.
0: Fájdalmas téma, mert eléggé, hogy mondjam, billeg ez a kérdés.
1: Ráadásul jön a nyári szünet, úgyhogy a hátizsákba férjen be. Mi a kedvenc, tényleg? Egy Mária kedvenc könyvet kérünk, nyárra ajánlva és gyerekeknek, bár természetesen a kastély titkos lakói mellett.
0: Hát attól függ, hogy hány éves gyerekeknek. Ha kicsik, akkor a magyar népességet mindenek felett. Én nagyon szerettem az Andersen meséket is, meg a Mórákat már később. Nagyon szerettem Jókait, és ezt nagyon hiányolom azért, mert hogyha átbillen abba az, hogy mondjam, érdeklődő állapotba, hogy végig tudja olvasni, hihetetlenül izgalmas a Jókai, és nagyon sok ismeretet ad, fantasztikus, és olyan karaktereket ír le, ami a Fekete Gyémántokban, Berend Iván, például én gyerekkoromban hullaszerelmes voltam Berend Ivánban.
1: Ez ennek így kell lenni, egy lánynak.
0: Szóval ilyenek. A felnőtteknek, hogy mit ajánlanék, hát én azért elég nehéz könyveket is olvastam, meg olvasok, meg szeretek olvasni. Most megint elő fogom venni a József és testvéreit, ami egy nagyon kemény olvasmány. De hát sok minden van, úgyhogy a könyvtárba be lehet menni, ott lehet pásztázni is.
1: Ami egy nagyon jó hely, csak mindig elfelejtjük.
0: Igen.
1: Hedri Mária, a kastély titkos lakói, így keressék, egy pegazussal, egy fehér pegazussal, amin ül elől egy zöld manó, és a többi szereplő pedig a háta mögött, alul pedig ott van maga a kastély, és ez a kastély pedig legyen holnap után, azaz csütörtökön este 6-kor a Klebersberg kastély, és ott a szalomban nyilván megtalálják majd Máriát mindig, de Mircsa Zsuzsát ezen az esten biztosan, mert hogy ő beszélget majd Máriával a könyvről. Én nagyon szépen köszönöm, remélem nem aggódtuk túl ezt, jó?
0: Köszönöm szépen. A Pegazus egyébként az egy szárnyas ló.
1: Ja, lefordítom, jó? Tudnál. Nekem még megvolt ez. Vagy én még így képzelem előtt, és nagyon jó, hogy elképzelem. Mária, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata mind-mind egy-egy nappal foglalkozik, amik rendkívül fontosak egyrészt a magyar kultúra életében, másrészt, és ez a második része pedig a gyerekek életében. Kezdjük egy gyereklelkű alkotóval, Kocsis Zoltánnal. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben, ezúttal is a hazai muzsika ünnepe, ugye Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. Szombatról beszélünk, egy szombati koncertről, 7:30 Zeneakadémia nagy terem. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviselő, persze Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik majd Doknányi Ritkán hallható remeke a hangversenydarab csellóra és zenekarra is, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli, a vokális alkotásokban Nagy Anna Sára, Dékán Jenő, Gáspár István, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekel majd. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvéréről, a Nemzeti Énekkarról is beszélgettünk, de még egyszer az időpont, a Zeneakadémia nagy terme, szombat este 7:30, in memoriam Kocsis Zoltán. De akkor legyünk vidámabbak egy picikét, és nézzünk sok-sok gyereknapi programot, amiben beletartozik az összeköttetés, mármint a generációk közti összeköttetés. A hétvégén volt Ternovszky Béla születésnapja, ő nagyon jól van, és mi nagyon jól tudjuk, hogy a Macskafogó alapmű, úgyhogy tessék megnézni az Új Buda kert moziban a Macskafogót, ez a Kelenvölgyi Közösségi Házat jelenti, és ez egy tulajdonképpen nyertes projekt azért, hogy a fiatalabbak is megismerkedhessenek a balettban táncoló és oda visszatérni szándékozó patkányokkal, illetve safranekkel, meg hát mindenki pokiójában el kell jutni, hogy azokat a bizonyos terveket megtalálják. De az Új Buda kertmozik program sorozat azért ennél több, lesz képfaragó műhely, élő, mohás, fotós workshop, tehát korabeli fotók a moziról és kertjéről, és ezeknek élő mohákkal adnak majd új életet természetesen a gyerekek, akik szárnyalnak majd szinte szó szerint, mert a budaörsi repülőtér is várja őket a különleges élményekkel. Én próbálom megnézni, hogy ugye nem repülésekkel és kidobásokkal, nem sétarepülési lehetőségekkel, meg katonai kiállítással, ugrálóval, gasztro udvar, hát nyilván az apukák kedvéért, de az MVM Gyereksziget is oda költözik, úgyhogy hála Istennek nem csak a repülhetnék, őket élhetik ki, és még egy nagyon fontos, ha már ma foglalkozunk Rejtő Jenővel, ezen a napon, május 31-én lezárják a Rejtő Jenő utcát, és egy vidám gyermeknappal várják a családokat, meg a rejtő szerető felnőtteket, ha vannak köztük, úgyhogy a Magyar Színház ajándéka ez. Paulings zenekarral, Schitz Productionnel, arcfestéssel, drámajátékokkal, mégiscsak egy színház, úgyhogy keressék ott, ahol egyébként a Ruminit szokták keresni, és a Rumini is megmutatja majd magát. Minden gyereknek nagyon-nagyon boldog születés, nem gyereknapot kívánok, és természetesen egy jó ízű, nem szomorú emlékezést Kocsis Zoltánra, mert hogy ez is rendkívül fontos. Úgyhogy legyen ilyen, legyen jó a Magyar Klasszikus Zenenapja, illetve a Gyermeknap, mindenhez jó gyerekeket, jó muzsikát és jó szórakozást kívánunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Mától lezárták a második kerületben a Széher utcát, a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca, Széher utca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 26-án, kedden reggel 8 óra előtt, néhány perccel ez a klasszik nyitány. Több szám nincsen az én fejemben, csak azon gondolkodom mindig, hogy a kis csibék tánca a tojásban Muszorszkijtól szól, hogy az miről szól, hogy a tojás, hogy ikrekők, vagy egy tojásban lehet több csirke, és akkor már is bevallottam, hogy mit csináltam én biológia óra helyett boldogult ifjú koromban, úgyhogy inkább térjünk át a névnaposok köszöntésére. Nem elfelejtve, hogy ugye már megígértem, és hát ha valaki nagyon nem figyelt, vagy mással volt elfoglalva, akkor természetesen megismétlem nyugodtan, hogy Gálvölgyi János születésnapja is vagyon, meg Székely Gábor születésnapja is vagyon, úgyhogy sokak születésnapja van, de a névnapokat ígértem. A legnehezebb keresztnév ilyenkor nekem az a Nyék keresztnév, pedig ugye az egyik honfoglaló magyar törzs nevéből származik, viszont maga a szó az kerítés és sövény jelentésű. Na, ezt nem tudtam. Azt viszont tudtam, hogy a szemerét meg kell magyarázni. Én összekevertem természetesen gyerekkoromban mindig az úzmarával, ez a ZMSM kapcsolat, ez nagyon jó, de hogy milyen aranyos név maga a szemere, régi magyar személynév, a szem kicsinyítő képzős származéka, tehát tulajdonképpen szemecskét jelent ez a név, amit ritkán adnak, vagy manapság nem is nagyon adnak, de azért fontos volt megemlíteni, és nem felejtkeztem el az Evelinekről, meg a Fülöpökről, nagy és vastag betűvel, ugye ez az ő névnapjuk, és hogyha még megemlíthetek valamit, ami gyerekség, hát hétvégén ugye gyereknap lesz, és ehhez kapcsolódóan rengeteg programot ajánlok majd, illetve hívom fel a szülők figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy ezt a napot adjuk meg azoknak, akik megérdemlik. Szóval a gyerekségből kiindulva egy meséről beszélgettünk itt néhány perccel ezelőtt, ez a mesekönyv az, ami bocsánat, a Klebelsberg kastély szalomban lesz megbeszélés tárgya, és tudom nagyon jól, hogy elbeszéltem az időt én Hedy Máriával, de a kastély titkos lakóiról volt szó. Rám szóltak, hogy kihagytam néha. Rendben van. Akkor jöjjön egy másik olvasási ajánlat, mert ilyen nyári könyvek is szóba kerültek. Szerintem Fekete Istvántól Bármi. Jó? Illetve, hogyha valaki, ez nem vicc, a fekete-fehér filmeket bírja, akkor a Tüskevár bármikor jöhet főcím zenében, például itt nálunk. Aztán tudom, komolyak leszünk, mert híreket is ajándékozunk majd a kedves hallgatóknak május 26-án, kedden itt a klasszik nyitányban, de előtte Tüskevár.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma parlament ülése. Légi csapást hajtott végre az amerikai haderő Dél-Iránban. Strandidő után hideg front érkezik, de marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangoznak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A képviselők döntenek, Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Légi csapást hajtott végre a déliráni célpontok ellen az amerikai haderő, jelentette be a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének szóvivője azt közölte, hogy önvédelmi célú csapásról van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli hormuzi szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek. Donald Trump amerikai elnök a közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. Közben az iráni elnök tegnap elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását. Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett, mint lehetséges dátumról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvivőkormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított, vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének. Végül az időjárásról, folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben. A Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes keddet, könnyedén, mennyi kábetű, minden kedves hallgatónknak. Ez itt a Klasszik Nyitány, jó, nem lehetett már ennyi kábetűt tartani, május 26-án, kedden, mert hogy tegnap pünköst hétfő volt, úgyhogy ez egy ilyen rövid hétre sikerül, de legyen annál szebb, ha kinéznek az ablakon, és ezt tegyék, és ha lehet, és tehetik, akkor nyitott ablakon nézzenek ki, persze csak óvatosan, akkor egy ilyen nyarat idéző kedd reggelt láthatnak és élvezhetnek. Meleggel, amivel hát nem törődünk, mert sajnos nagyon jól tudjuk, nem kell ez különösebb jó tehetség, hogy nagy melegek érkeznek még ebben az évben, és éppen ezért jutott eszembe a zúzmara szó, mert hogy van egy ilyen pszichológiai tény, hogyha mondunk valamit, akkor annak ugye belül van egy leképeződése, és lehet, hogyha jeges medvékre gondolunk, akkor hűsölhetünk egy picit. De itt van ez a zúzmara szó, ami nagyon szép. Azt mondják róla, hogy tautológikus összetétel, most csúnyán néznek rám, ez ilyen halmozott jelent, hogy két lényegében azonos jelentésű szóból olvadt össze, és én azért szeretem, mert akkor hála Istennek egy picit még hűvösebbet érzünk. Tehát a zúz az nem ugyanaz, mint amit mi használunk, meg a nagyon kemény zenékben használnak, hogy összetör, présel, hanem egy ismeretlen eredetű régi magyar szó, dér vagy fagy jelentéssel. Na, itt akkor már jön az első. Aztán a mara, ugye az úzmarának a második fele, az tulajdonképpen a marázból származik, ami szerb-horvát eredetű szó, és szintén fagyot jelent. Úgyhogy összeraktuk a régi magyar fagyot a szerb-horvát másik faggyal, és így jött ki a zúzmara. Na, ez az a bizonyos tautológikus összetétel, a halmozó összetétel, úgyhogy érezze mindenki ezt a pici kis hűsít, ú, de csúnya, nem, hát végülis nem csúnya szó, csak gyerekes ebben a nagy melegben, ami most már elkezdődik, úgyhogy nem kell nézni a hőmérő higany szállat, a higánnyal egyébként is óvatosan, úgyhogy inkább hallgassanak minket, és nem volt véletlen, hogy Kálmán Imrével és a Csárdás királynő nyitánnyal indítottunk. Ez egyrészt mindig ajándék hát nekem is, meg az élemedettebb korúaknak. Szóval azoknak, akik voltak már mondjuk operett előadáson, nekik minden bizonnyal, és hát egyébként is nagyon jó és hangsúlyos nyitány. És akkor most szólok előre, hogy vegyék elő azt az énjüket, ami szereti a virágot. Petőfi óta tudjuk, hogy nem lehetünk rossz emberek, hogyha virágokra gondolunk. Amire viszont nem gondolunk szinte soha, az a kaktuszok világa. És a kaktuszok virágának a világa, a nagy magyarázat helyett inkább azt mondom, hogy igenis fontos törődni a kaktuszokkal, fontos megszerettetni őket. Én nem tudtam, hogy honnan származnak, de nem sokára dr. Horváth Sándor segítségével megtudjuk, mert hogy egy nagyon jó esemény ajánlható, mondjuk hétvégére, gyereknapra, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének menetrend szerinti tavaszi, hát hogy is kell ezt mondani, szóval a kaktusz kiállítás és vására. A vásárszót próbáltam elkerülni, de hát mindenki úgy kezdi, hogy először kap egy kaktuszt. Na mondjuk ajándékban nem biztos, ehhez lenne némi hozzáfűzni valóm, pletykákról és babonákról, de messze van még ez, úgyhogy addig zenéljünk sokat, könnyedén és nyugodtan. Jó, tudom, befejezem. Ez itt a Klasszik Nyitány, május 26-án, kedden reggel.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Premium Esterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Tüskeböki robotunk következik, de nem a sündisznókkal foglalkozunk most, hanem a másikkal, igen, akik szúrnak, tehát kaktuszok, kaktusz kiállítás az Erte fűvészkertben, ráadásul ez nagyon komoly és hivatalos, mert a Magyar Kaktusz Gyűjtők Országos Egyesületének tavaszi országos kaktusz kiállítására és vásárára invitálunk mindenkit péntektől vasárnapig. Remek gyereknapi móka is lehet ez, ha vigyázunk a tövisekkel, vagy tüskékkel, vagy az összes biológiai nem tudásunkkal. Néhány félreértést eloszlathatunk, és jó néhány kedvet csinálhatunk együtt a kaktuszokhoz, dr. Horváth Sándorral, kaktuszszerelmessel, valamint kaktusz és szukkulens kertésszel.
2: Bőven 30 fölött voltam, amikor először találkoztam kaktuszokkal, és tulajdonképpen egy ideig tiltakoztam is ellene, de végül is annyira megragadtak ezek a növények, hogy egy növényt beszereztem magamnak egy Commerce növényvásárban. Kaktuszgyűjtők ott árulták a növényeiket, ugyanúgy, ahogy mi is most fogjuk a fűvészkertben tenni. Teljesen laikusként csöppentem oda egy ismerősömmel, eszembe nem jutott, hogy engem érdekelnének a kaktuszok valaha is, és bármikor fognak is, de olyan mennyiségben láttam virágzó növényeket, kaktuszokat, hogy nem ismertem ezeket a növényeket, virágaikat soha nem láttam. Az annyira megfogtak, hogy egyet haza is cipeltem magammal. Következő évben ugyanez a növény nálam ugyanúgy virágzott, akkora volt a siker, hogy innentől kezdve tulajdonképpen rajta voltam a lejtőn.
1: A kapudrog az működött. El lehet-e veszteni a lelkesedést rögtön? Vagy mi az ajánlat, hogyha hozzád hasonlóan valaki egyel kezdi, akkor mivel törődjön, mit ne csináljon?
2: A kaktuszokat most már nagyon sok helyen lehet kapni. Barkács áruházaktól kezdve nagyobb kertészeti központokban. Saját tapasztalatom az, hogy ezek a növények viszonylag rövid időn belül vagy elpusztultak, vagy megcsúnyultak, tehát elvesztették azt az eredeti szépségük. Ezek nagyiparilag előállított kaktuszok, de iparszerűen gyártják őket nagy kertészetek. Ezek a növények úgy föl vannak pumpálva, hogyha ugyanazt a gondozást, ugyanazt a tápozást nem kapják meg, mint amihez hozzászoktak az eredeti helyükön, egy idő után egyszerűen összeesnek, tehát betegségekre sokkal fogékonyabbak. Tehát első kaktusznak, bár kézenfekvő és mindenki belebótlik, tehát mégsem ezt javasolnak. Helyette magyar gyűjtőktől általunk magról nevelt növények, amik ugyan lassabban fejlődnek, lassabban tudunk egy akkora növényt fölnevelni, mint ezek a kertészetek, de ezek a növények pontosan azt a gondozást, meg azt a törődést kapja, amire ezeknek a növényeknek szüksége van. Nagy csalódást ezekkel a növényekkel nem érheti a vásárlót. Egyrészt tanácsot is tudunk adni, két kaktusz sem feltétlenül egyforma igény. Vannak olyan növények, amik minden különösebb rákészültség nélkül, vagy tudás nélkül nagyon könnyen nevelhet. Az eladók olyanok, akik ezeket a növényeket saját maguk nevelték, tehát tökéletes tanácsokat tudnak adni a sikeres gondozáshoz. Vannak olyan kezdő növények, amik hát szinte kiirthatatlannak számítanak, tehát ajánlani is tudunk olyanokat, amivel gyakorlatilag garantált a sikert. Alapvető szabályokat kell betartani, nem szabad a kaktuszt túlgondozni. Télen például a zömét nem szabad locsolni, ősztől tavaszig szárazon kell hagyni. Tehát egyszerű, igazából.
1: Régen jártam iskolába, kaktusz és szukkulens közti különbség, vagy ugyanarról beszélünk?
2: A szukkulens az a nagyobb halmaz. A szukkulens alatt érzik a pozsgás növények összességét. A pozsgás növényeken belül egy csomó nemzetség, család létezik, ezek közül a kaktuszok egy. Sokan nem is tudják ezt pontosan. Megtalálhatók az amerikai kontinensen, Kanadától Tűzföldig. Afrikában nincsenek. Csak az amerikai kontinensen vannak. Ugye ez egy hatalmas kontinens, különböző élőhelyekkel, a fagytól kezdve a trópusi őserdőig, mindenhol előfordulnak kaktuszok, nagyon változatosak tudnak lenni, tehát ezeknek a gondozása sem pontosan ugyanaz.
1: Tudom, sokan csalódtak, hogy afrikai túrájuk során nem találkozhatnak kaktuszokkal, de egyrészt több is veszett a most már 500 éves Mohácsnál, másrészt pedig azért kell a fűvészkertbe menni egy remek kaktusz kiállításra és vására. Dr. Horváth Sándorral folytatjuk még a beszélgetést némi szurkapiszkával.

0: világháború, bár Magyarországot még nem érintette, de munkaszolgálat volt. Úgyhogy barátai, ismerősei, családtagok is elmentek. Eleinte még visszatértek sokan, de hát aztán amikor ő megkapta a behívót, egy álneves újságcikk leleplezte és számon kérte, hogy már minden zsidó humoristát meg kockázt elvittek, csak őt nem. Na, megkapta pár múlva, nap múlva a behívót, bevonult, nem bujkált, és a nagykátai gyűjtőtáborból a hivatalosan a keleti hadszintérre, tehát a Szovjetunió akkor megszállt területére, Oroszország és Ukrajna határára, a Don kanyarban vitték, úgyhogy ő is egyike a 100-120 ezer áldozatnak, akik ott a második magyar hadsereg kötelékében ott maradtak. Nem tudjuk pontosan, hogy halt meg, azt se tudjuk, hogy mikor. Vannak adatok, de ezek nem pontosak, ezeket utólag állították, vagy írták le, tehát utólag állítottak ki úgynevezett veszteségkartont, ahol szerepel egy dátum, de ez biztos nem pontos, tehát ez volt, és ő már akkor hát tényleg idegroncs volt. A leveleiből, amit a kiadóinak írt, nagyon hosszú levelek, ilyen tudom én, félbekezdésnyi mondatokkal, ebből az érezni, hogy ez egy beteg ember, aki az igazáért küzd, és hát bizonyos dolgokat monomániáson ismételgetett, van benne azért, hogy paranoid vonás is, hát egy pszichiáter, pszichológus, ebből biztos többet ki tudna olvasni.
1: Hát én is monomániás vagyok, és mindig elmondom, hogy nagyon jó klauzáltériként nagyra becsülöm Túróci Gergely munkásságát, és amikor azt mondom, hogy rejtőszerelmes, akkor azért el kell mondanom, hogy Friss Próbe Erzsébet város díjas is. Rejtő Jenő munkásságának elhivatott népszerűsítésért és kutatói tevékenysége elismeréseként. Az a pletyka igaz, hogy a PH Awardból a P az azt jelenti, hogy a Dunának ezen az oldala, tehát hogy pesti.
0: Hát ez az én elméletem, és elnézést, hogy javítom a műsor vezető urat, nem P. Howard, hanem P. Howard.
1: P. Howard, bocsánat,
0: így
1: igen.
0: Így pestiesen es.
1: Na hát ha már
0: külön,
1: igen.
0: Igen, ez külön kiemelik egy korabeli leírás, hogy hát nem, tehát tényleg így hívták, sőt, maga rejtő is Howardként, vagy P. Howardként hivatkozik a levelekben. Gyakran, hát igen, ez az én elméletem, hogy a P, ez a pesti Howard, mert a korban megnéztem, tehát voltak mindenféle Howardok, Leslie Howard színész volt egy, azt hiszem, a Tutanhamon sírkamra fölfedezője a 20-as években, az is Howard volt, tehát úgy pörgött ez a név, és hát úgy jól hangzott, de hát valójában nem tudhatjuk, hogy az egész pontosan mi volt, de hát rejtő ízig-vérig pesti író volt, tehát a művei a P. Howardokban, a legtöbb művekben ugye nincs magyar szereplő, vagy alig, csak említés szintjén, mégis mindegyik oldalról, mindegyik sorából süt a pesti életérzés, és hát a névadás, meg a kalandok, tehát az ember, aki olvasott rejtő kortársakat, meg rejtő elődeit, tehát a Heltai Jenő, de akár Jókait is, tehát akik ezen a pesti flaszteren írtak és alkottak, akkor érzi ezt a lelkületet, és hiába mindenféle egzotikus helyszíneken játszódik a regények többsége, meg dzsungelekben, meg tengereken, és hiába mindenféle idegen nevek is szerepelnek, de hát ugye a Fülig Jimmy, meg a Piszkos Fed, és ezek a, meg a Senki Alfonz, Tuskó Hopkins, ezek a névadások, hát ezek a pesti klaszteren azért visszaköszöngettek, tehát ugye a kiadó, ez egy kiadó politika volt, a kiadó részéről, hogy külföldit kell, mert a külföldit jobban szereti a magyar, és ezért kellett tehát egy álnevet választani, de egy-két regényben azért benne van, hogy fordított a rejtő Jenő a P. Howardoknál, azt hiszem háromba szerepel, de hát mondjuk ennek sincs nagy jelentősége, mert senkit nem érdekelt akkoriban, hogy is áll elő a könyv, olvasták, tetszett, vették, és hát azóta már 90 éve tart az a sikerszéria.
1: Belekapaszkodnék a kortárs szóba, itt egy remek cikk olvasható, Róczi Gergely például a fidelio.hu-ban, és itt van egy remek kép Karintival, Salamon Bélával, meg ugye rejtőjen. A kortársak tudták, hogy ő mekkora? Becsülték? Vagy válveregetés legalább volt?
0: Hát alulról veregették a vállát, mert majdnem 195 centi volt, tehát önmagában egy jelenség volt.
1: Igen, Salamon Bélával Milánnál is nagyobb, ami azért elég nagy.

0: szó. Igen.
1: Hát a karinti 185 fölött. Igen. Tehát akkor ebben alacsonyabbak voltak az emberek, tehát rejtői kimagaslott szó szerint, és azért a szakma, meg tehát ez a közeg, ahol mozgott, azért tudta, hogy ki a rejtő. Ugye József Attilával is ismerettségben volt a japán kávéházban, most az írók boltja, ugye ott dolgozott legtöbbet. Tehát Karintival több fotója is van, sőt ott volt akkor rejtő, az épületben volt a Siófoki Vitéz panzióban, amikor Karinti 42. augusztusában ott meghalt, ugye agyvérzést kapott az emeleti szobában, és a Kosztolányi Dezsőné följegyzi, hogy a Frici a zsebében azzal a 14 pengővel halt meg, amit a Péhovárd álnéven kalandregényeket író rejtőjenőtől nyert el reggel. Hát szeretett kártyázni, és sokat vesztett, és Babics Mihály ugye öröm az örömben, neki ugye ilyen géger problémája volt.
0: Igen, szőkül.
1: Volt, és a bizonyos időszakokban nem tudott beszélni. És ilyen beszélgető cédulái voltak, több ezer darab, ezeket kiadták, és abban szerepel, hogy ő olvas Péhovárdot, a legdivatosabb magyar írót. Tehát Babics is ugye kétszer is említi. Aztán egy kicsit meguntam, mondja, így, és azért tudni, hogy Babics a krimit is szeret, egyébként Szerbantal is szeretett, tehát ezek a legmagasabb polcon lévő írók is szerették a szórakoztató irodalmat. Hát, mondjam, tehát a Salamon Béla az ugye nem csak barátja és házassági tanúja is volt, hanem munkaadója is, tehát az egyik színház, aminek az igazgató, színigazgató volt Salamon Béla. Tehát ott is játszották a rejtőművét, tehát oda szállította a kabarékat, ez a Jókai téren volt. Úgyhogy hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy brancs volt, tehát ez a részben pesti zsidó humorista vagy művész közeg, azért nem csak zsidók voltak, de tehát a pesti zsidó humort azt nem lehet kizárni, ezt azért hangsúlyozom, mert ez eléggé speciális, tehát és ez volt 200-300 emberünk, tehát ezek színészek, újságírók, írók, zeneszerzők, dalszövegírók voltak, akik keresztbe kasul ismerték egymást, dolgoztak is együtt, és hát nagyon sok minden, az mind a mai napig, ami ugye a pesti életérzést, a pesti flaster feelingjét jelenti, az ebből táplálkozik. Tehát a nagy sikerű Budapest bár,
0: igen.
1: Együttesnek rengeteg olyan dal van, amit akkor keletkezett, és azóta is éneklik. Tehát azért nem véletlen. Volt egy olyan szellemi közeg, egy olyan művész társaság, ami azért elég ritka volt, hogy ilyen töménységben és ilyen rövid idő alatt ilyen sok mindent alkotott, és azért mi azért nem Anglia vagyunk, az angol nyelv, meg mondjuk nem németeket, sokkal kisebbek, azt mégis milyen népszerűek, és hát ez az egyik, hát nem átok, hanem egy adottság, hogy mindig azt mondják, hogy hát ha a rejtő mondjuk nem Magyarországon születik, akkor milyen világhírű lett volna, hát én meg azt mondom, hogy nem. Tehát a magyar nyelv specialitása, tehát az a nyelvi humor, az a nyelvi szellemesség, amit ő kifejtett, az csak itt érthető, egyfelől, másfelől pedig hát nem is igazán fordítható. Tehát én csináltam bibliográfiát, és már valami 18 nyelvnél tartok, amire lefordították rejtőt, de egyik nyelven se, tehát a nagy nyelveken angolul, németül se jelenti azt, amit nálunk. Tehát mondjuk, hogy nálunk többen olvasnak rejtőt, mint magyarul tud 12 millió ember, angolul meg tud, nem tudom én, 2 milliárd ember, magyarul mégis többen olvasnak rejtőt, mint angolul. Ez azért jelent valamit. Hát minden országnak megvan a saját humoristája, saját kalandregényíróját, hogy a rejtő ezt egyesítette a kettőt. Ilyen humoros, vagy hát ilyen ponyva paródiákat írt. Tehát ezért, hogy kalandos könyvet olvasson az ember, nem kell a szomszédba menni, de a nyelvi humor, ami azért kevés írónál van ilyen töménységben, az viszont hát az nem is ország, hanem nyelv specifikus. És egy angol nem fog azért megtanulni angol, mert hallotta, hogy ez a Péhovárd az milyen jó kalandregényeket írt. Hát úgy szoktam mondani, hogy a rejtő a tipikusan az ide-haza világ hírű esete.
0: Jó, akkor a sárga irigységgel mondom, hogy akadjanak szerencsések, akiknek meg lesz majd a sír, a felirat. És az a szokásos utolsó kérdés, a jövő generációk, jövő rejtő rajongók?
1: Hát vagyogatnak, azért olvasgatnak, de tény, hogy hát most pénteken is tartottam egy előadást itt a PIM-ben, a múzeumban, ahol pont a rejtőszöveg hamisításokról esett szó. Hát, hogy mondjam, inkább a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, de én tanítottam egy pár szemeszter erejéig a Károlin rejtőt, egész fél éveket, és azért mindig akadt két-három olyan ifjú bölcsész palánta, ugye 20 év körüliek, aki úgy jött el, hogy ő mondta, hogy ő már olvasott rejtőt, tudta, hogy mi. Hát a többség az persze, hát fogalma nem volt róla, vagy utána nézett esetleg gyorsan. Tehát azért azt szoktam mondani, hogy amíg olvasnak magyarul, addig azért rejtő is lesz, de tény, hogy az a népszerűség, ami életében volt, és mondjuk a Kádár-korban, ahol ha cenzúrázva is, ha kilúgozva is a szöveget, de óriási mennyiségben, százezres példával jelentek meg, hát ez nem fog visszatérni, leginkább azért, mert sokkal nagyobb a kínálat. Tehát ma 50-szer annyi szórakoztató irodalmat olvashat az ember, hát arról nem is szól, hogy eleve kevesebbet olvasnak az emberek, és hát ugye a tévé meg internet sok mindent elvisz. Ez az egyik jövő, a másik pedig imáron készül a Supernova sorozat második kötete, de nem árulom el, micsoda, ez egy meglepetés lesz majd.
0: És meglepetés szerűen fölhívjuk majd akkor is Túróci Gergelyt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rejtő szerelméből egy szeletet, vagy egy picikét átadott nekünk. Még egyszer annak kapcsán beszélgetünk, hogy létezik a sír, a felirat rejtő Jenő életműválogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve című kötet, köszönhetően Pászti Péternek is. Hát de ez egy sokkal bővebb beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm az adalékokat még egyszer, és jó sétát Erzsébetvárosban, és gratulálok a Próbre Erzsébetvároshoz díjhoz utólag is, mert mi mindig elkésünk. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, és további jó rádióhallgatást.
0: Köszönjük, viszonthallásra. És természetesen a beszélgetés a 21. század követelményeinek megfelelően Spotify-on is szerepel majd. Élvezhetik a sztorikat, csorgathatják, amiük van, hogy létezik egy ilyen kalligrafikusan papírra vetett, szó szerint papírra vetett kötet, de én azt ajánlom, hogy vegyék le, még ha csúnya is a borítója a régi sorozatoknak, vegyék le P.H. Ward könyvét, olvassák, röhögjenek, nevessenek, és azért zárójelben tudják, hogy milyen élet kapcsolódott ehhez. De mi mindig a könnyedségről és a nyugalomról szólunk. A nyugalmat meg a szépséget most pedig Chopin hozza el nekünk május 26-án, kedden.
2: Következik Friedrich Chopin Ázdúr keringő ópusz 42. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

Klasszik Rádió 92, egy május 26-án itt a Klasszik Nyitányban, tehát ömlesztve és ipari mennyiségben még mindig gyereknapi programok. Valahol ott fejeztem be, hogy a mai Manó házban vasárnap 11-től mindenkit várnak, aztán készülhet saját animáció, meg némafilm, és felfedezhető, hogy mi az a taumatróp, a fenakisztoszkóp, a zoetróp, meg a praxinoszkóp, na akkor majd ki tudom olvasni, ha ott leszek vasárnap. Nem messze a Városligetben a Konfuciusz Intézet tart remek gyereknapot Nemzetek utcájával, csomózással, evőpálcika használatával, kínai kalligráfiával, meg papírkivágásokkal. Aztán természetesen nem maradhat ki a sorból a Magyar Zeneháza sem, illetve hát gyerekek házának kell hívni ezt már szombaton, ahol lesz zenevár is, mert ott a zene vár, azért ennél jobb szóviccek is lesznek, meg lesz útlevél is az apróságoknak, apró ajándékkal, hangszerekkel való ismerkedés, meg foglalkozás, úgyhogy tessék vinni őket, elengedni őket, és szeretni őket, és még mindig fölhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, meg arra, ami szombaton az Óbudai Kulturális Központban, a San Marco utca 81-ben vár mindenkit, ez a Lampion Mesefesztivál és könyvvásár, úgyhogy tessék menni, ez egyébként egy május 16-áról esőnap miatt átkerült dolog, de milyen jó, hogy átment ez, minimonival lehet színezni, ott lesz Bajzát Mária, M.K.csó Zoltán, Dóka Péter, Mikó Csaba, ők mindint szerzők, Huzella Júlia pedig előadja Vilko és Lilett történetét egy felolvasó színház keretében, és egyébként Grillus Vilmos is ad élő koncertet, meg a tűzoltóautó is ad koncertet, meg azt meg is lehet mászni. Gyerekeknek mindent szabad, hát ez a lényeg a gyereknapnak, ezt fogadjuk és éljük túl könnyedén és nyugodtan, mondatja velem a Klasszik Nyitány szlogenje.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És az útravaló elhozza a mai Klasszik Nyitány végét, és az idézet pedig mindenről, ami szépséget nyújt nekünk május, tavasz és nyár határán, jöjjön Bill Tameustól, Tameus Billtól, övé a Lélek sötét oldala, az Azóta is élek, a Meddig várjunk, vagy az Útkészítő című könyvek garmadája, meg egy nagyon jó poén, de egy nagyon kedves poén. Ő írta, mondta ugyanis azt, hogy a május a természet bocsánatkérése, a február miatt mosolyogjunk, és remélem tovább is mosolyognak majd, és holnap reggel is Szerémi Nórival tartanak itt a Klasszik Nyitányban, én pedig most, illetve mi pedig most József Haydn-nal búcsúzunk május 26-án kedden. A napot vészeljék át, az UV-sugárzásra hívnám fel a figyelmet, meg szokás szerint a folyadék fogyasztásra, de inkább azt mondom, hogy könnyedén és nyugodtan legyen önöké ez a szép kedd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal. Sümegi Claudia lett a miniszterelnök kabinet főnöke. Folytatódik a nyáriasan melegítő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők Washington szerint csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. A tajföldi foci csapat kimentését 2018-ban végrehajtó búvárok is részt vesznek abban a kutató munkában Laoszon, amelyet egy barlangban rekedt hétfős csoport után indítottak, még a múlt héten, írja a Guardian. A csoport állítólag részben arany után kutatott, részben a természetet akarta felfedezni, amikor a nagy esőzés földcsuszamlást okozott és a barlang bejárata elzáródott. A mentőcsapatok vasárnap éjjel még 40 méterre voltak az eltűnt férfiak feltételezett tartózkodási helyétől, de fel is kellett függeszteni a munkát az ismételt esőzések miatt. Sümegi Claudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinet főnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinet főnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Súlyos bírságokat kockáztatnak azok a cégek, amelyek elmulasztják a május végi adó és beszámolási határidőket, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági adó, és több mint 100 ezertől a KIVA bevallást. A számviteli beszámolókat ráadásul már május 31-éig közzé kell tenni, ami idén vasárnapra esik. A kötelezettségek elmulasztása akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is járhat, a beszámoló hiánya miatt pedig a hatóság végső soron a cég adószámát is törölheti. A NAV a korábban késlekedő vállalkozásoknak külön emlékeztető levelet is küld. Végül az időjárásról. Zavartalan napos idő várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölé sodródhat néhány jelentéktelen felhő, csapadék sehol sem valószínű. A délutáni órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, így igazi nyári strandidő várható. A szél élénk lesz. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes Deák téri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyede sem készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, május utolsó hete van, május 26-a. Tulajdonképpen ez egy keddi nap, de mégis az embernek végig az az érzés, hogy hétfő van, hát tekintve, hogy most ért véget a hosszú hétvége. De nézzük is, hogy ma mivel várjuk Önöket. Június 1-e a tej világnapja. Ezzel kapcsolatban minden nap felteszünk egy játék kérdést, és várjuk a helyes válaszokat. A hét végén sorsoljuk majd a fődíjat, amely egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a Pécsi Fibula Residencen Wellness Hotel jóvoltából, a napi nyeremény pedig egy ajándékcsomag a tej terméktanács jóvoltából. És akkor jöjjön a kérdés, mi a tej legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője? Mondok három lehetőséget, A. víz, B. zsír, C. cukor. A megfejtéseket mai félig várjuk a játékkukac@klasszikradio.hu e-mail címre. Nem sokára az Impresszió rovat vendége lesz Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz dr. Kovács András, plasztikai sebész, akivel plasztikai körképről beszélgetünk majd arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Most pedig Vivaldi G-dur koncerto grosszójának 4. tétele szól.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatóságot is.
1: Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal, Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt. A kiállítás címe a következő: Rajzoltunk egy költeményt. Ugye az alkotásokat már bemutatták a Nemzeti Színházban, azóta az ország több pontján is láthatta a közönség, most pedig az újonnan megnyitott Országút galériában állították ki azokat. Ugye ön két képet is készített erre a kiállításra.
2: Igen, én három színnel készültem egyébként, a szerkesztőség, ugye az Országút szerkesztősége három színnel bízott meg engem, úgyhogy a 13., 14. és a 15. színt illusztráltam, és úgy látom, hogy a szerkesztőség nagyon testhez állóan adta ki ugye a színeket az egyes művészeknek. Nem tudom, hogy itt elhangzott-e a bemutatóban, hogy kikről van szó, kik azok a kortárs képzőművészek, akik újra álmodták az ember tragédiájának a színeit, de itt akkor el is mondanám a névsort, ugye, akik fellettek kérve: Baksai József, Csurka Eszter, Milorad Krüsztyics, Jó Magam, Orosz István és Szúcsik Józsefről van szó, akik mindannyian ugye Munkácsi díjas képzőművészek vagyunk, Orosz István, illetve Szúcsik József társaságában pedig Kossuth díjasokat is üdvözölhetünk. Szóval egy nagyon illusztris társaságról van szó, és tényleg nagyon megtisztelő volt számunkra, mindannyiunk számára, hogy az Országút szerkesztősége megbízott minket a Madách Imre ugye 200. születési évfordulójának a megünneplésével ilyen módon.
1: Milyen gondolatok voltak a fejében, amikor a két színt elkészítette, egyáltalán amikor hozzálátott?
2: Igen, általánosságban mondom, hogy a felkért művészek nem a szöveg konkrét eseményeit idézik szóról szóra az illusztrációkban, hanem áttételesen, látomásszerűen értelmezik, szűrik át magukon a gondolatokat, és én is így voltam ezzel, amikor itt a három színt megalkottam, és tulajdonképpen a sorozaton belül ugye a festőiség, a rajzosság váltakozik, miközben a néző egy varázslatos utat tehet meg a festő és a grafikai korstílusok legkülönbözőbb tájain, tehát ugye

0: a paradicsomon kívüli témáknál.
1: A kiállítás egésze mit üzen a látogatóknak, vagy milyen képet ad Madách művéről?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy örökérvényű munka, és ugye az emberi létnek a filozófiáját boncolgatja a kérdéseire, ad választ ugye az emberi lét örök kérdéseire, reflektál, és igaz, hogy hát ugye korábban íródott, de hogy a mostani világunkra is abszolút korszerűek ezek a kérdésfeltevések, amit Madách annó feltett a számunkra. És én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy emberként helyt kell állnunk az élet minden percében, minden nehéz krízis helyzetében, és az emberi életnek tulajdonképpen úgy is van értelme, hogyha az ember állandóan küzd. Tehát ugye itt meg is fogalmazza az utolsó színben, Madách a paradicsomon kívül színében, hogy az ember küzd és bízva bízzel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet az egész tragédián, amit ugye Madách megfogalmaz.
1: Tehát rajzoltak egy költeményt.
0: Rajzoltunk.
1: A kiállítás egyébként augusztus 27-éig látogatható. Még valamit áruljon el, mert ez rögtön a beszélgetés elején szöget ütött a fejembe, hogy önnek ugye tulajdonképpen, hát megmondták, hogy melyik három színnel foglalkozzon. Ez hogy érinti a művészt? Tehát, hogy nem ön választhatta ki, hogy ugye elsőre melyiket érezné közel magához?
0: Engem nem zavart abszolút, hogy egy kötött szövegről van szó, mert nagyon szabad kezet kaptunk a szerkesztőségtől, szóval mindenki a saját stílusában tudott maradni, a saját konceptuális gondolkodás módjában, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szépen kiosztották itt a hat művész számára a színeket, és minden művész, ugye mindannyiunk hozta azt a formációt, amit egyébként is megszokhattak tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kihívás is volt egyrészt, másrészt meg nagyon testhez álló volt, és tényleg nagyon megtisztelő ez a feladat. És ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Országút Galéria ugye most nyitott ezzel a kiállításunkkal, május 18-án, ami augusztus 27-éig látható, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kezdeményezés az Országút szerkesztőségétől, hogy új galériája lett, és ezzel a kiállítással megnyitották az új teret, illetve ugye egy nagyon nagy volumenű ambíció volt az is a szervezők részéről, hogy 2023-ban a Nemzeti Színházban voltak bemutatva az egyszer egy méteres nyomatok, majd vándorkiállításon 2023-tól 26-ig szerepeltek a munkák a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretén belül, tehát olyan felújított kastélyokban voltak láthatóak, amelyet az Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Jóvoltából lehetett látni. Úgyhogy nagyon nagy utat tettek be ezek a munkák, és még azt fontosnak gondolom hangsúlyozni, hogy a 15 színből, ugye grafikából egy grafikai mappa készült el, 15 zsiklényomattal, limitált példányszámmal, ami sorozat, vagy sorszámozott mappaként megvásárolható egészen mostanáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervezők nagyon méltó módon állítottak emléket Madácsnak.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszonthallásra.
1: Maier Éva, Munkácsy Díjas képzőművész, egyetemi docens volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haidneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Palladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Sibyl Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert-estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszusénekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. A hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasút Történeti Parkban, ahol a DM Gyermeknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat is, de közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt planetáriumi élményekben is részt vehetnek majd. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról, fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Nyúl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvész produkciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap egyébként külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért szombaton már kora reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken, a Dózsa György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressi úton és a Kerepesi út belső szakaszán is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, ma van május 26-a, egy rövid hét, keddi nap, hétfői érzettel. A mai napon is játékkal készültünk, hiszen június 1-e a tej világnapja. Minden nap egy ajándékcsomagot sorsolunk a tejtermék tanácsi jóvoltából. A hétvégén sorsoljuk ki a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége, félpanzióval a Pécsi Fibula Residencen Wellness Hotel jóvoltából. És akkor jöjjön a kérdés, mondok három lehetőséget majd. Mi a tej legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője? A. víz, B. zsír, vagy pedig C. cukor. Várjuk a helyes válaszokat ma éjfélig a következő e-mail címre, játékkukac@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz. Hamarosan dr. Kovács András, plasztikai sebész érkezik hozzánk, akivel egyfajta plasztikai körképet igyekszünk majd felállítani. Arra is keressük a választ, hogy vajon Budapest diktálja-e a trendeket. Most pedig az Intermezzóban Nodó G-dur fuvola versenyének első tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Edina, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Majdnem azt mondtam, hogy zenész is. Ez nem teljesen fedi a valóságot, de valamelyest mégiscsak, tekintve, hogy te azért kikapcsolódásként zenéket is alkotsz.
1: Hát jó, most belecsaptunk a közepébe egyből a dolgoknak. Igazából zenés semmiféleképpen nem vagyok, ugye, ahhoz zenei szaktudásnak kellene, hogy legyen az embernek. Bár én is emlékszem arra, amikor fiatal koromban, ugye a szüleim nagyon szerették volna, hogy valamilyen hangszeren játszak, és természetesen eleinte beirattak zongorára, ahova egyszerűen nem engedtem el a korlátot, és azt mondtam, hogy én zongorázni már pedig nem fogok. Majd pedig akkor mondták, hogy hegedülni kellene. Úgyhogy nyilván egy-két órán sikerült részt vennem, ahol ugye a kottarajzolások és hasonlók voltak. Azonban nem annyira tetszett, és hát ugye nyilvánvalóan fiatalabb voltam, és nem tudtam felállni és eljönni, úgyhogy viselkedésbeli dolgokkal vágtam ennek véget, és azt mondta a zeneoktató, hogy nem biztos, hogy nekem inkább kössenek le valami küzdősporttal, és inkább arra járassanom, mert lehet, hogy az energiáimat jobban le tudnám vezetni, úgyhogy sajnos zenélni nem tanultam meg, egyébként mai napig bánom, mert utólagosan visszagondolva szerintem a hegedű az egy nagyon szép hangszer, és nagyon-nagyon bánom, hogy akkor ezt nem forszírozták jobban, de igen, hát ismert az, hogy én is, mint mindenki, ugye én nem csendbe szeretek operálni, hanem zenét szoktunk hallgatni, ezt a legtöbb paciensem egyébként már főleg, akiket ugye helyi érzéstenítésben operálunk, ő náluk szoktam játszani ezeket a zenéket, és alapvetően a zenei ízlése mindenkinek egyedi, hát nálam is ugyanezt el lehet mondani, én nagyon szeretem a magyar népzenét, a magyar verseket és a hasonló dolgokat, úgyhogy hála a jó Istennek, hogy azt a korszakot érjük, és abban a világban vagyunk, hogy internet segítségével, meg ugye különböző AI programokkal már le tudom komponálni azokat a zenéket, megadva, ugye lepromptolva, ahogy szoktuk mondani, azokat a sorokat, azokat a zenei hangszereket, azokat az énekhangokat le tudom promptolni az, hogy milyen hangzásba, milyen mélységgel kiénekeljen és mit, és azt is, hogy milyen hangszerek legyenek kísérve, milyen sebességgel. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember igazából saját maga képére és a saját szórakoztatására tudja ezt használni, és egy még kellemesebb és aktívabb lépkört tud saját magának teremteni, akár munka közben is.
0: Tehát akár operáció közben ugye a paciensek is hallják nyilvánvalóan.
1: Így van, és egyébként nagyon fontos szerintem elmondani, hogy a pacienseim, akik ezt hallgatják, általában be is szoktak követni a különböző zenei megosztó fórumokon, és látom azt, hogy a követő szám, illetve a hallgatottság ezeknek a számoknak emelkedik, mert van, akinek szintén ez tetszik.
0: De ugye azért az időd nagy részét mégiscsak a sebészet, pontosabban a plasztikai sebészet teszi ki, és jóval kevesebbet a zeneszerzés.
1: Hát általában a éjféltől hajnal kettőig tudok ezen aktivitásomnak hódolni, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként engem is kikapcsol az embernek, mindig azt mondom, hogy a munka mellett muszáj találnia valamit, ami egy kicsit kellemesebbé, és el tudja terelni a gondolatait arról, hogy folyamatosan abban legyen, amit valamilyen szinten mindennapi tevékenységek során végez, és igazából itt tényleg az, hogy tudok valamit kreálni, hogy teljesen kikapcsol, és nekem ez fontos, és én ezt szeretem, hogy egy picit másra is tudjak gondolni. Úgyhogy igen, mindenféleképpen azt mondom, hogy mint a könnyű búvárkodás, a snorkelezés, vagy mint a snowboardozás, ugyanúgy ez az online tevékenység, ez szintén kikapcsol, és én ezt rendkívül szeretem.
0: Ez is az életednek a része. Így jelentős van. Része egyébként? Tehát egyre nagyobb teret követel?
1: Általánosságban elmondhatom, hogy ezt esténként szoktam csinálni, főleg amikor van rá időm. Nyilvánvalóan, amikor nem a másnapi műtétekre készülök, vagy éppen nem online tréningeket hallgatok, van, amikor egyszerűen csak tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit kikapcsolni. És olyankor általában ezt szoktam csinálni, de most már elmondhatom, hogy megjelent a 9. album is, ami nagyon nagy mérföldkő, és az első önálló videoklipet is sikerült megcsinálnom szintén AI segítségével. Úgyhogy tényleg, ahogy látjuk azt, hogy mondjuk akár a plasztikai sebészetről, hogy hátfordulunk, hogy most már vannak klinikák, ahol ugye AI-jal tervezik meg, hogy egy műtétnek milyen eredménye lehet. Ami egy picit azért is visszás, meg azért veszélyes, mert hogyha a paciensnek van egy kép a fejében, hogy ő milyen eredményt fog kapni, és ez nem teljesül, vagy mondjuk nem úgy sikerül a műtét, akkor az mind a beavatkozó felé, mint pedig a paciens felé egy kellemetlenség lehet, hiszen nem azt fogja látni, amit előzetesen megterveztek. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni az AI tervezésekkel, mondjuk műtéteknél, viszont ha már tovább megyünk, megnézzünk, akkor, akkor tényleg tovább lehet képszerkesztés. Emlékszünk arra, amikor régen ugye Face-appal, mindenki ismeri, vagy Photoshop-pal lehetett végigkövetni, hogy mennyi ideig ülnek az emberek, a programozók, a különböző szoftver használók, és egy képet, egy fotót, vagy akár egy fotózás során, egy retusálás során mennyi munka volt mondjuk egy Playboy fotózásnál összerakni, volt, amikor a köldöke is hiányzott a kedves lánynak, és ez kikerült, tehát nagyon érdekes volt, ez kicsit vicces is volt. Tehát tényleg az, hogy mennyit foglalkoztak azzal, hogy egy fotóból, egy képből az emberek számára kiadható produktumot gyártsanak. És ugye tökéletesebbnél tökéletesebb nőkre törekedtek, ráncok nélkül, nazolabiális redők nélkül, teltalkak, cserepes száj nélkül, gyönyörű szemöldökökkel, de ez nagyon komoly munkálatokat vett igénybe. Most meg vannak a különböző programok, egyszerűen az emberek beviszik a saját fotójukat, írnak egy promptot, és a net egyszerűen már megszerkeszti azt, amit régen órákig csináltak a különböző retusáló emberek. Úgyhogy érdekes az, hogy milyen szinten fordul a világ, és egyre inkább lehet azt látni, hogy még régen előtérben kerültek a tökéletesség, redőmentesség, ráncmentesség, teltségek, addig most már csak úgy tudják eladni az AI produktumokat, hogy megpróbálják humánosítani. És ez mit is jelent? Szeplőket tesznek fel, pattanásokat tesznek fel, pici arcpihéket tesznek fel, hogy minél inkább reálisnak tűnjön a kép.
0: Hogy közelítsen a valósághoz. Hát mert így ugye van. Mi azért alapvetően a valóságban vagyunk, mi is itt ülünk ugye most ketten a stúdióban. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, például arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Jövünk vissza, dr. Kovács András plasztikai sebésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, hogy látod, hogy azért egyre több plasztikai beavatkozás lehetséges, tágulnak a lehetőségek, vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket? Lehet erről beszélni?
1: Magyarországon belül, hogyha vesszük, akkor Budapesten centralizálva van ez a beavatkozásoknak a összessége, hogyha úgy vesszük. Tehát vidéken is vannak plasztikai sebészek, különböző nagyobb városokban, Nyíregyházán, Debrecen, Győrben, Szegeden, Pécsen sorolhatnánk, de mégis szerintem koncentráltan Pesten fordul elő a legtöbb klinika, és a legtöbb plasztikai sebész is, hát ez nem is csoda, hiszen Budapesten közel 2 millió ember él, míg hogyha vesszük, hogyha jól tudom, akkor Nyíregyházan talán 200 000. Tehát azért nem mindegy, hogy most 200 000 emberre jutunk 100-an, vagy pedig 2 millióra van 100 plasztikai sebész, aki a különböző beavatkozásokat elvégezheti. Úgyhogy igen, szerintem nagyon szoros a verseny, és Pesten valamilyen szinten Budapesten rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy minél inkább fejlesszük saját magunkat, és minél inkább egy picit többet tegyünk hozzá, picit finomítsuk a technikáinkat, nem titok az, hogy ugye nagyon sokunk eljár különböző külföldi képzésekre, és mondjuk olyan dolgot tanuljunk meg, amit itthon mondjuk nagyon kevesen, vagy azt is mondhatnám, hogy senki nem csinál. Tehát mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen trendek vannak a nagyvilágban, és valahogy Budapesten ezt le is kell képeznünk, mert az emberek specifikusan keresnek már, hogy milyen beavatkozásokat szeretnének. Ott vannak például, tényleg mondom azt, hogy vidékről is feljárnak Budapestre többen, akár műtéteket végezni, de akár vidéki plasztikai sebészek is van, hogy feljönnek Budapestre operálni. És akkor ott van a másik ember rész, akik pedig elmennek vidékre, mert éppenséggel ott találnak valami olyan szakember, akikkel szeretnék, hogy a műtétet elvégezzék. Tehát nagyon, nagyon nagy a fluktuáció, és mondhatni azt, hogy nekem is volt már Ausztráliából paciensem, Amerikából paciensem, rengetegen jönnek Ausztriából, vagy rengetegen jönnek Angliából haza, mert valamilyen szinten az is köztudott tény, hogy azért a műtétek, amelyeket itthon végzünk, európai viszonylatban még mindig, ha mondhatom ezt, olcsónak számítanak ahhoz képest, hogy külföldön mondjuk ezen milyen ára van. És akkor most ne beszéljünk Törökországról, ahol még van, hogy a magyar árak alá is alá tudnak menni, mert ugye az is egy nagyon nagy turista paradicsom ilyen esztétikai beavatkozások tekintetében, de mégis azért Magyarországon Budapest az, ahol szerintem a legtöbb plasztikai sebészeti beavatkozás történik. Lehet látni azt, hogy a különböző Kardashianek, meg mindenki már beszámol a különböző műtétjeikről, és hogy milyen árakon mozognak ezek a műtétek. Hát én múltkor teljesen ledöbbentem, megnéztem, egy arcplasztika 150 000 dollár és 300 000 dollár között mozog a nagyobb neveknél kint külföldön.
0: Ha már szóba hoztad a világhírű celebeket, sztárokat, akkor ők mennyire diktálják a trendeket? Tehát a nők mennyire tekintenek rájuk követendő példaként, illetve ez egészséges-e, hogy nem tudom, hogy valaki másra szeretnék hasonlítani?
1: Nem is másra szeretnének hasonlítani, hanem az eredményeiket szeretnék saját magukon viszont látni. És ezért az emberek kutakodnak, keresnek, és nyilván vannak felkapott, ahogy te is mondtad, trendek, amiket az emberek el akarnak kezdeni követni. Tehát régen ugye mi volt? Volt az arcplasztika. Nem mentek ennyire bele, hogy akkor ez most csak a bőrből veszünk ki, most helyi érzéstelenítésben, most smash liftet kap, smax liftet kap, vagy éppen egy deep plane face liftet kap. Tehát régen elmegyek arcplasztikára. És valamilyen szinten ez jó is volt, meg rossz is volt. A rossz része ennek az volt, hogy az emberek torkán sajnos mindent le lehetett nyomni, és el lehetett adni viszonylag egyszerűbben elvégzett műtéteket is, nagyon nagy füst és tömjén közepette, hogy ez mennyire jó lesz. És ott van a másik oldal, hogy most már az emberek utána tudnak nézni, és specifikusan tudnak keresni, és akár utána is tudnak nézni, hogy mi a különbség a különböző műtéti típusok között. Tehát meg tudom azt mondani, de nyilván a konzultáció is ezért fontos, meg az utánolvasás, mert én is egyre inkább veszem azt észre, hogy a paciensek felkészülten jönnek beszélgetni. És tényleg van, aki azt mondja, hogy nem is olvasott utána, mert tőlem szeretné hallani. Viszont vannak azok az emberek, akik szakspecifikusan kérdésekkel jönnek, hogy magukban még azt a pár dolgot, ami nem tiszta és nem evidens, azt így kivilágosodjon. És tényleg látom azt, hogy van, aki tényleg tudja azt, hogy mit szeretne, mifelé megy, és specifikusan meg lehet tervezni a műtétet. Ugyanakkor azt is látom, hogy aki nagyon aprólékosan szeretne minden résztet és minden egyes lépést megtervezni a saját műtétjével kapcsolatban, ez nem biztos, hogy jó, mert azok az elvárások, tehát nem számítja bele a humán faktort, nem számítja bele a sebgyógyulást, nem számít bele az, hogy hogyan fog a szervezete adaptálódni, hogy milyen lesz a hegesedése, mert ő egy bizonyos képet akar látni saját magán, amit valahol látott. És tudjuk azt, hogy a paciens hozzátesz 30%-ot, mi hozzáteszünk 30%-ot, és 40% a szervezetnek a gyógyulási képessége, hegesedési hajlama, szövet térben történő reakciók, amelyek szintén hozzá fognak tenni az eredményhez, ami előre nem befolyásolható.
0: Uh-huh, tehát akkor vannak olyan faktorok, amikre nincs igazán ráhatásunk, vagy ki tudja, hogy mitől függ.
1: Így van, még ott vannak a különböző betegségek, hogyha veszünk, tehát nem mindegy, hogy valakinek van egy magas vérnyomása, nem mindegy, hogy valakinek van egy cukorbetegsége, mert ezek is a sebgyógyulás, ezek kimutatott tények, hogy befolyással lesznek, és nem beszéltünk még akkor az igencsak mostanában előtérbe kerülő injekciós fogyasztószerekről, amelyeket tudjuk, hogy az étvágyat elnyomják, és ezáltal rengetegen tudnak akár, most nem hagyta a zöldte a kapszulákra, gondolok meg a különböző tévékben forgalmazott reklám közötti termékekre, hanem tényleg azokra az injekciós gyógyszerekre, neveket nem fogok mondani, amelyektől 30, 40, 50 kilót is lehet akár fogyni. Csak ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy nem viszünk be megfelelő tápanyagot, nem tudjuk, hogy a felszívásra, tudjuk azt, hogy a felszívásra sem lesz tökéletes ezektől a gyógyszerhatásoktól, mert van, ami kimutatott, van, ami nem, de láttam már én is olyat, aki ilyen injekcióktól fogyott, megoperáltunk, mert nem mondta el, és a seb gyógyulása az Istenért nem akart olyan ütembe menni, ahogy egy normál esetben ez elvárható lenne.
0: Uh-huh. Tehát rengeteg tényező van, ami befolyásolja a gyógyulást. Jövünk vissza, vendégem dr. Kovács András, plasztikai sebész.
2: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy?
2: Mert hogy akkor egy érdekes telefonhívásra került sor, dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt Békásmegyer közelében a Dunaparton. A telefonhívás idejében felesége volt csak otthon, úgyhogy ő fogadta a hívást. A vonal túlsó végén pedig bejelentkeztek a munkások Békásmegyerről, a telekről, egy nagyszerű hírrel, hogy a telkén elkezdett fúrások eredményre vezettek, és feltört a gyógyvíz a mintegy 350 méter mélységben lévő agyagréteg alól, tehát több mint 500 méter mélyről jött föl ez a víz. És ekkor bizonyosodott be, hogy Ember Sándor jogtanácsos jól döntött, azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
2: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdőfőváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet, és hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképpen azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világ fürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
2: Így van, számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
2: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyá változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981. szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
2: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteg sikerült feltárni egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
2: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, még 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagyon nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a Telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a Telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött a területen lévő gyógyvízhez. Ő pedig Ember Sándor mindenképpen kötötte az ebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyag réteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Tejvilágnapja lesz június 1-én. Ehhez kapcsolódó érdekesség a következő történet. A 19. század közepén Nagy-Britanniában a vasúthálózat bővülése lehetővé tette a friss tej gyors szállítását vidéki farmokról a városokba, különösen Londonba. Az 1840-es években a Szent Tomás Kórház szerződést kötött vidéki tejtermelőkkel, hogy vasúton szállítsák a tejet a fővárosba. A Great Western Railway 1860-ban kezdte meg a tej szállítását Maidenheadből Londonba, és 1900-ra évente több mint 25 millió gallon tejet szállítottak. Ez a fejlesztés forradalmasította a városi tejellátást, biztosítva a friss tej elérhetőségét a városi lakosság számára, illetve hozzájárult a tejfogyasztás növekedéséhez az iparosodott társadalmakban. Az 1850-es években New Yorkban súlyos élelmiszerbiztonsági botrány robbant ki, amikor kiderült, hogy egyes tejtermelők a lepárlók hulladékával, az úgynevezett swill-lel etették teheneiket, majd a tejet vízzel, liszttel és más anyagokkal hamisították. Ez a gyakorlat több ezer csecsemő halálához vezetett. A közfelháborodás hatására 1862-ben elfogadták az első élelmiszerbiztonsági törvényeket, amelyek szabályozták a tejtermelést és forgalmazást, megalapozva a modern élelmiszerbiztonsági előírásokat. Ma is hallhattak játékkérdést, ez a tendencia majd holnap is folytatódik, sőt egész héten, de másik kérdésre természetesen várjuk Önöket, nem azzal, amit ma hallhattak. Ma délután vendégünk volt itt az Intermezzóban Maier Éva, Munkácsy díjas képzőművész, egyetemi docens és dr. Kovács András, plasztikai sebész. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja Önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
4: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hídmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog-e be a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át, és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el, 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várólagút teteje hosszú időn keresztül kedvelt találka és bulizó hely volt. 20 méter magas párkányán üldögélve lógathatták az adrenalin löketre vágyók a lábukat, ám ezek a kalandok többször rosszul végződtek. A 2000-es években több halálos baleset is történt itt, míg 2013 nyarán végre megtörtént a terület rendezése és biztonságossá alakítása. Az alagút teteje kovácsoltvas, úgynevezett íbülkorlátot kapott, ami lehetővé teszi, hogy egész évben biztonságban élvezzük innen a pazar kilátást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a föld

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű ponton hídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.